élvezheti a pillanatot. Itt és most van ez a hely. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol.

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

Zentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Ismerője, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra. Ez

Jó reggelt, Vajdaság! FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. Induljon a reggel a legfontosabb információkkal és olyan zenével, amire jól esik ébredezni, készülődni. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra a mai napot is.

reggelt. Ezekkel a slágerekkel igazán jól indul a nap. Slágerek, magyar kedvencek. Fox Rádió Vajdaság.

0: Ez a Fox Rádió,
1: a Vajdaság új rádiója.
0: Slágerek, magyar kedvencek, és minden, ami fontos a Tisza mentén.
2: I could stay awake just to hear.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra.

0: Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább, várja Önt a Bata műszaki állomás Olomhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik.
1: Jó reggelt, Vajdaság! Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. Induljon a reggel a legfontosabb információkkal és olyan zenével, amire jól esik ébredezni, készülődni. A

0: és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fox Rádió, Vajdaság.
1: Y'all still want me to come with you?

0: Befektetés a jövőbe Úbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745.
1: Üres a tál? Persze, hiszen Gebi.
2: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideál Dog, Unidog, Uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
1: És a tappancsok már megint a tál körül.
2: Gebi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gebi kereskedőhöz.
0: Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától az Entai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran! Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak, simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában!
3: Jó reggelt!
4: Ezekkel a slágerekkel igazán jól indul a nap. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
2: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere. A kezdetektől a végéig. Óbecse, Péter Réve, Mohol, Temerin és Padé. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatic Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekkel. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatic Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek

0: Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában. Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideáldog, Unidog, Unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Oromhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
2: Visszamente az ország és a világ legfontosabb hírei. Fox Hírszolgálat. Fox Hírszolgálat.
3: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögrét biztonsági okok miatt. Tisza mentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
2: Hírek a Fox Rádióban.
3: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között a NISZ jövőjével kapcsolatban, közölte Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás éves szintje, közölte a tannyúk. Visszahívják a forgalomból a Pepco által importált kínai eredetű bögréket Szerbiában. A hatóságok szerint a termékeket tévesen jelölték mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használhatónak, ami sérülést és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannoner TV a nepro.gov.rs alapján. Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában, közölte a Pannoner TV. Idén is Görögország a legnépszerűbb nyári úti cél a szerbiai utazók körében, különösen a Halkidiki félsziget. A fiatalok körében Málta, Spanyolország és Egyiptom is keresett, míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannoner TV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban és a társadalmi biztonság terén is az uniós átlag fölött teljesít, miközben az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
2: Fox Rádió időjárás.
3: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tisza mentén meleg, időnként felhős idő várható, 28 fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében is marad a változékony csapadékos idő.
1: Az időjárás támogatója
0: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virslés kiflik 1 kg 229,90. Szendvicskeks 500 g 174,90 dinár. Svetofor.

0: ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió. Orvosmeteorológia.
0: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet, a tünetek inkább enyhe formában jelentkeznek, például fáradékonyság vagy tompa fejfájás formájában. Érdemes ma a könnyedebb tempót választani és a változékony idő miatt rétegesen öltözni. Ebédre egy egyszerű zöld bableves és tojásos tészta most jól illeszkedhet a naphoz, mert nem terheli meg a szervezetet. Egy bögre langyos csolántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, míg délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kőris pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévér, Keszeg, a Domolyko, a Márna, a Jász és a Leány koncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Ponty és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között az ezüst, kárász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
0: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon.
1: Fox Rádió. Útinfó.
0: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllett meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik oldalsó fizető kapuknál a fel- és lehajtás szünetel. A forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebienál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Emlékeztető, a Királyhalom, Másodhalom és a Horgos 2 Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza mente kedvencei szólnak. Maradjanak velünk itt a 97.9-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
1: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
0: Májusban sok újdonsággal várja önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: Jó reggelt, Vajdaság! FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. Induljon a reggel a legfontosabb információkkal és olyan zenével, amire jól esik ébredezni, készülődni. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra a mai napot is.

0: támogatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely, ami

0: Amíg fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornád egy helyen.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
2: A Heatflow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
2: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon.
3: Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás, a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom.
2: Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.es. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagen Fix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essence-tól. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
4: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerőjátok itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Szepecse szívében, a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhelyjel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az áruja megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras, Ady Endre 5. Telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagenfix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Collagenfix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagenfix, az Essensától. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Oromhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
1: Visszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei.
2: Fox hírszolgálat.
1: Fox hírszolgálat.
3: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tisza mentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
1: Hírek a Fox Rádióban.
3: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között. Tisza mentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
1: Hírek a Fox Rádióban.
3: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között, a NISZ jövője.

0: tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás éves szintje, közölte a tannyúk. Visszahívják a forgalomból a Pepco által importált kínai eredetű bögréket Szerbiában. A hatóságok szerint a termékeket tévesen jelölték mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használhatónak, ami sérülést és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannon RTV a nepro.gov.rs alapján. Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában, közölte a Pannon RTV. Idén is Görögország a legnépszerűbb nyári úti cél a szerbiai utazók körében, különösen a Halkidiki-félsziget. A fiatalok körében Málta, Spanyolország és Egyiptom is keresett, míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannon RTV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban és a társadalmi biztonság terén is az uniós átlag fölött teljesít, miközben az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
1: Fox Rádió időjárás.
0: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tisza mentén meleg, időnként felhős idő várható 28 fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében is marad a változékony csapadékos idő.
1: Az időjárás támogatója
0: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virslis kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió. Orvosmeteorológia.
0: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet, a tünetek inkább enyhe formában jelentkeznek, például fáradékonyság vagy tompa fejfájás formájában. Érdemes ma a könnyedebb tempót választani és a változékony idő miatt rétegesen öltözni. Ebédre egy egyszerű zöld bableves és tojásos tészta most jól illeszkedhet a naphoz, mert nem terheli meg a szervezetet. Egy bögre langyos csolántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, még délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kőris pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévérkeszeg, a Domojko, a Márna, a Jász és a Leány koncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Ponty és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között az ezüst, kárász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
1: Aki a jó közérzetről gondol,

0: Kodik.
1: Romeo Zenda, minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.es oldalon.
0: Fox Rádió. Útinfo.
2: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllet meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik-Old alsó fizető kapuknál a fel- és lehajtás szünetel, a forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebiánál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Emlékeztető, a Királyhalom, Ásotthalom és a Horgos 2, Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza Mente kedvencei szólnak. Maradjanak velünk itt a 979-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
0: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
1: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
0: Jó reggelt, Vajdaság! FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. Induljon a reggel a legfontosabb információkkal és olyan zenével, amire jól esik ébredezni, készülődni. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra a mai napot is.

megy a munka. Csak hangosítsa fel a rádiót. Ezek a slágerek mosolyra hangolnak. Fox Rádió, Vajdaság.

0: támogatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizer Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062-830-0188. HK Vulkanizer, gyors megoldás, amikor számít.
2: Nyugalomra vágyik. Egy újabb sláger, ami mosolyra hangol. Itt és most.

0: Ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgasd a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát, a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vászaszávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Kopecse szívében, a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhelyjel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45. Befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Olomhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatik Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatik Orom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
1: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei. Fox hírszolgálat.
0: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tiszamentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel. Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tiszamentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel. A hőmérséklet 28 fok körül alakul.

0: energiaügyi miniszter. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás éves szintje, közölte a Tannyók. Visszahívják a forgalomból a Pepco által importált kínai eredetű bögréket Szerbiában. A hatóságok szerint a termékeket tévesen jelölték mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használhatónak, ami sérülést és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannoner TV a nepro.gov.hu-s alapján. Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában, közölte a Pannoner TV. Idén is Görögország a legnépszerűbb nyári úti cél a szerbiai utazók körében, különösen a Halkidiki félsziget. A fiatalok körében Málta, Spanyolország és Egyiptom is keresett, míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannoner TV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban és a társadalmi biztonság terén is az uniós átlag fölött teljesít, miközben az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
1: Fox Rádió időjárás.
0: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tisza mentén meleg, időnként felhős idő várható, 28 fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében is marad a változékony csapadékos.
1: Az időjárás támogatója
0: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió, orvos meteorológia.
0: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet, a tünetek inkább enyhe formában jelentkeznek, például fáradékonyság vagy tompa fejfájás formájában. Érdemes ma a könnyedebb tempót választani és a változékony idő miatt rétegesen öltözni. Ebédre egy egyszerű zöld bableves és tojásos tészta most jól illeszkedhet a naphoz, mert nem terheli meg a szervezetet. Egy bögre langyos csolántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, még délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kőris pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévérkeszeg, a Domolyko, a Márna, a Jász és a Leány koncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Pontja és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között

0: az ezüst, kárász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
0: Romel Zenda. Minden egy helyen, csak önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Romel. Ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon.
2: Fox Rádió. Útinfó.
3: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllet meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik oldalsó fizető kapuknál a fel- és lehajtás szünetel. A forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebiánál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Emlékeztető a Királyhalom, Másodhalom és a Horgos 2 Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza Mente kedvencei szólnak. Maradjanak velünk itt a 97.9-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
4: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
0: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
5: SMR online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
6: a Tisza mentéről.
5: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
6: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: támogatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062-830-0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely,

0: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az ön kezében van. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Nem megy a munka.
1: Csak hangosítsa fel a rádiót.
0: Ezek a slágerek mosolyra hangolnak.
1: Fox Rádió. Vajdaság.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább, várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkés utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az Ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran! Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak, simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozunk a pónik világában!
1: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei.
2: Fox hírszolgálat.
1: Fox hírszolgálat.
0: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tiszamentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
1: Hírek a Fox Rádióban.
0: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között a NISZ jövőjével kapcsolatban, közölte Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás éves szintje, közölte a tannyúk. Visszahívják a forgalomból a Pepco által importált kínai eredetű bögréket Szerbiában. A hatóságok szerint a termékeket tévesen jelölték mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használhatónak, ami sérülést és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannoner TV a nepro.gov.hu-s alapján. Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott.
2: Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában, közölte a Pannoner TV. Idén is Görögország a legnépszerűbb nyári úti cél a szerbiai utazók körében, különösen a Halkidiki-félsziget. A fiatalok körében Málta, Spanyolország és Egyiptom is keresett, míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannoner TV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban

0: Jó időjárás.
1: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tisza mentén meleg, időnként felhős idő várható 28 fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében is marad a változékony csapadékosabb idő.
2: Az időjárás támogatója
1: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virslis kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
0: Fox Rádió. Orvosmeteorológia.
1: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet, a tünetek inkább enyhe formában jelentkeznek, például fáradékonyság vagy tompa fejfájás formájában. Érdemes ma a könnyedebb tempót választani és a változékony idő miatt rétegesen öltözni. Ebédre egy egyszerű zöld bableves és tojásos tészta most jól illeszkedhet a naphoz, mert nem terheli meg a szervezetet. Egy bögre langyos csolántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, míg délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kőris pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévérkeszeg, a Domolyko, a Márna, a Jász és a Leány koncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Ponty és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között az ezüst, karász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
0: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
1: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Jobb csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1099 dinár per darab. Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár per darab. Baumit kéz belső vakolat 40 kg-os 679 dinár per darab. Baumit kéz külső vakolat 40 kg-os 735 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes az Entai, Adai és Csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon.
0: Fox Rádió, útinfó.
1: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllett meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik oldalsó fizető kapuknál a fel- és lehajtás szünetel, a forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebiánál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Emlékeztető, a Királyhalom, Ásotthalom és a Horgos 2, Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza mente kedvencei szólnak. Maradjanak velünk itt a 97.9-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
3: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
2: sajátja.
1: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el

0: hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
2: a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: hallgatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK vulkanizér zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely, ami megnyugtat.
3: Every step I take, everywhere I go, I see your face, unforgettable.
2: Ahol újra álmodozhat.

0: És most van ez a hely. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Fox Rádió Vajdaság.
2: Egy újabb sláger,
1: ami mosolyra hangol.

0: Ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgasd a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
2: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
2: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árója a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. Üres a tál? Persze, hiszen Gabi.
1: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideál dog, uni dog, uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
2: És a tappancsok már megint a tál körül.
1: Gabi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gabi kereskedőhöz.
3: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol.
4: Let me be your hero. Would you dance

0: Kovecse szívében a zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhelyjel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45. Befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221-5221. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé. Emery System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. Emery System nagybecskerek, Dr. Vásza Szávics utca 44, 023 600-160 vagy 066 544 023. Emery System.
1: Mindenki jól lakott, vagy mégsem.
2: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideáldog, Unidog, Unik, a legboldogabb farkcsóválásokért.
1: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Oromhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
3: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei.
4: Fox hírszolgálat.
5: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tiszamentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
3: Hírek a Fox Rádióban.
5: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között a NISZ jövőjével kapcsolatban, közölte Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A megbeszélések

0: szerint a termékeket tévesen jelölték mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használhatónak, ami sérülést és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannon RTV a nepro.gov.hu-s alapján. Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában, közölte a Pannon RTV. Idén is Görögország a legnépszerűbb nyári úti cél a szerbiai utazók körében, különösen a Halkidiki-félsziget. A fiatalok körében Málta, Spanyolország és Egyiptom is keresett, míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannon RTV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban és a társadalmi biztonság terén is az uniós átlag fölött teljesít, miközben az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
1: Fox Rádió időjárás.
0: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tisza mentén meleg, időnként felhős idő várható, 28 fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében is marad a változékony csapadékon.
1: Az időjárás támogatója
0: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió, orvosmeteorológia.
0: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet, a tünetek inkább enyhe formában jelentkeznek, például fáradékonyság vagy tompa fejfájás formájában. Érdemes ma a könnyedebb tempót választani és a változékony idő miatt rétegesen öltözni. Ebédre egy egyszerű zöld bableves és tojásos tészta most jól illeszkedhet a naphoz, mert nem terheli meg a szervezetet. Egy bögre langyos csolántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, míg délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kőris pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévér, Keszeg, a Domolyko, a Márna, a Jász és a Leány koncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Pontja és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között az ezüst, kárász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
0: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es,

0: 6 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes az Entai, Ada és Csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon.
1: Fox Rádió. Útinfó.
2: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllet meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik oldalsó fizetőkapuknál a fel- és lehajtás szünetel. A forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebiánál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Emlékeztető, a Királyhala másodhalom és a Horgos 2 Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza Mente kedvencei szólnak. Maradjanak velünk itt a 97.9-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
3: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
0: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
3: a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
3: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.
1: Ez

nem megy a munka. Csak hangosítsa fel a rádiót. Ezek a slágerek mosolyra hangolnak. Fuchs Rádió. Vajdaság.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: hallgatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely, ami megnyugtat.

0: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid e-taxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. E-taxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerőjátok, itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-487-745. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vásza Szávics utca 44, 023 600-160 vagy 066 544 023. MRI System.
1: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei.
2: Fox Hírszolgálat.
1: Fox Hírszolgálat.
0: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tiszamentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
1: Hírek a Fox Rádióban.
0: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között a NISZ jövőjével kapcsolatban, közölte Dubravka Djedovics Handanovics energiaügyi miniszter. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás éves szintje, közölte a Tannyó.

0: és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannon RTV a nepro.gov.hu-s alapján. Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában, közölte a Pannon RTV. Idén is Görögország a legnépszerűbb nyári úti cél a szerbiai utazók körében, különösen a Halkidiki-félsziget. A fiatalok körében Málta, Spanyolország és Egyiptom is keresett, míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannon RTV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban és a társadalmi biztonság terén is az uniós átlag fölött teljesít, miközben az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
1: Fox Rádió időjárás.
0: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tisza mentén meleg, időnként felhős idő várható, 28 fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében is marad a változékony csapadékos.
1: Az időjárás támogatója
0: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsli kiflik 1 kg 229,90. Szendvicskex 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió, orvosmeteorológia.
0: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet, a tünetek inkább enyhe formában jelentkeznek, például a fáradékonyság vagy tompa fejfájás formájában. Érdemes ma a könnyedebb tempót választani és a változékony idő miatt rétegesen öltözni. Ebédre egy egyszerű zöld bableves és tojásos tészta most jól illeszkedhet a naphoz, mert nem terheli meg a szervezetet. Egy bögre langyos csolántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, még délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kőris pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévérkeszeg, a Domolyko, a Márna, a Jász és a Leány koncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Ponty és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között az ezüst, karász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
0: Romel Zenda, minden egy helyen, csak önöknek.
2: Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes az entai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen!

0: Az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon.
1: Fox Rádió, útinfó.
2: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllet meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik oldalsó fizető kapuknál a fel- és lehajtás szünetel. A forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebiánál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Emlékeztető, a Királyhalom, Másodhalom és a Horgos 2 Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza Mente kedvencei szólnak, maradjanak velünk itt a 97.9-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
3: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
0: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
3: a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
3: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: hallgatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48. Hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér. Gyors megoldás, amikor számít.
2: Fox Rádió.

0: Ja?
1: Ha a messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgass a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
2: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább. Várja Önt a Bata műszaki állomás Olomhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik.
3: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
2: A Heatflow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
3: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
2: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istálók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
1: És most vissza a zenéhez.

0: Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább, várja Önt a Bata műszaki állomás Olomhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7103 780. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker, amikor a minőség az Ön kezében van. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok, fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Olomhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
1: Visszamente az ország és a világ legfontosabb hírei. Fox Hírszolgálat.
0: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tisza mentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
1: Hírek a Fox Rádióban.
0: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között a NISZ jövőjével kapcsolatban, közölte Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás éves szintje, közölte a tannyúk. Visszahívják a forgalomból a Pepco által importált kínai eredetű bögréket Szerbiában. A hatóságok szerint a termékeket tévesen jelölték mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használhatónak, ami sérülést és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannon RTV a nepro.gov.rs alapján.
2: Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában.

0: míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannon RTV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban és a társadalmi biztonság terén is az uniós átlag fölött teljesít, miközben az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
1: Fox Rádió időjárás.
0: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tisza mentén meleg, időnként felhős idő várható, 28 fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében is marad a változékony csapadékos idő.
1: Az időjárás támogatója
0: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió. Orvosmeteorológia.
0: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet, a tünetek inkább enyhe formában jelentkeznek, például fáradékonyság vagy tompa fejfájás formájában. Érdemes ma a könnyedebb tempót választani és a változékony idő miatt rétegesen öltözni. Ebédre egy egyszerű zöld bableves és tojásos tészta most jól illeszkedhet a naphoz, mert nem terheli meg a szervezetet. Egy bögre langyos csalántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, még délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kőris pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévérkeszeg, a Domolyko, a Márna, a Jász és a Leány koncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Ponty és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között az ezüst, kárász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
0: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Romel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon.
1: Fox Rádió. Útinfó.
0: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllett meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik oldalsó fizetőkapuknál a fel- és lehajtás szünetel, a forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebiánál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon, vagy a

0: Hadsere alkalmazása. Emlékeztető a Király Halomásod Halom és a Horgos 2 Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza Mente kedvencei szólnak, maradjanak velünk itt a 97.9-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
1: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
2: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
3: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
4: a Tisza mentéről.
3: És most, induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerek

0: Fox Rádió Vajdaság. Egy újabb sláger, ami mosolyra hangol.
1: I can I say what I'm feeling if I don't know how to move? I can I say what I'm

0: támogatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz Érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely, ami megnyugtat.

0: amíg fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornád egy helyen.
1: Óbecse szívében a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com, hogy az áruja megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vászaszávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System.
2: Üres a tál? Persze, hiszen Gabi.
3: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideál Dog, Unidog, Uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
2: És a tappancsok? Már megint a tál körül.
3: Gabi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gabi kereskedőhöz.
1: Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától az Entai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozunk a pónik világában!
4: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek. Fox.

0: Ismerőjátok, itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
1: A Heatflow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
0: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
1: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovács Vigy utca 88. 063 7 103 780. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagenfix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Collagenfix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagenfix, az Essensától. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacher malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacher Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062-96-11-488. Krumenacher. Amikor a minőség az ön kezében van. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
2: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei.
3: Fox hírszolgálat.
4: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tiszamentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
2: Hírek a Fox Rádióban.
4: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között a NISZ jövőjével kapcsolatban, közölte Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás éves szintje, közölte a tannyúk. Visszahívják a forgalomból a Pepco által importált kínai eredetű bögréket Szerbiában. A hatóságok szerint a termékeket tévesen jelölték mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használhatónak, ami sérülést és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannon RTV a nepro.gov.rs alapján. Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában, közölte a Pannoner TV. Idén is Görögország a legnépszerűbb nyári úti cél a szerbiai utazók körében, különösen a Halkidiki félsziget. A fiatalok körében Málta, Spanyolország és Egyiptom is keresett, míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannoner TV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban és a társadalmi biztonság terén is az uniós átlag fölött teljesít, miközben az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
2: Fox Rádió, időjárás.
4: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordulsz. Benne az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
2: Fox Rádió, időjárás.
4: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tisza mentén meleg,

0: második felében is marad a változékony csapadékosabb idő.
1: Az időjárás támogatója
0: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter, 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virslis kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fuchs Rádió. Orvos meteorológia.
0: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet, a tünetek inkább enyhe formában jelentkeznek, például fáradékonyság vagy tompa fejfájás formájában. Érdemes ma a könnyedebb tempót választani és a változékony idő miatt rétegesen öltözni. Ebédre egy egyszerű zöld bableves és tojásos tészta most jól illeszkedhet a naphoz, mert nem terheli meg a szervezetet. Egy bögre langyos csolántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, míg délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kőris pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévérkeszeg, a Domolyko, a Márna, a Jász és a Leány koncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Ponty és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között az ezüst, kárász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
0: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Jobb csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1099 dinár per darab. Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár per darab. Baumit kéz belső vakolat 40 kg-os 679 dinár per darab. Baumit kéz külső vakolat 40 kg-os 735 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon.
1: Fuchs Rádió. Útinfó.
0: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllet meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik oldalsó fizetőkapuknál a fel- és lehajtás szünetel, a forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebiánál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Vacsora alkalmazáson. Emlékeztető, a Királyhala másodhalom és a Horgos 2 Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza mente kedvencei szólnak. Maradjanak velünk itt a 9-9-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
1: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
0: Májusban sok újdonsággal várja önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Marlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most, induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: élek.
1: Nem megy a munka.
2: Csak hangosítsa fel a rádiót.
1: Ezek a slágerek mosolyra hangolnak.
2: Fox Rádió. Vajdaság.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: támogatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK vulkanizér zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely, ami megnyugtat.

0: Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek, a telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com, hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagen Fix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essence-tól. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok, fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Oromhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
1: Most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei. Fox Hírszolgálat.
1: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tiszamentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
0: Hírek a Fox Rádióban.
1: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között a NISZ jövőjével kapcsolatban, közölte Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás éves szintje, közölte a Tannyug. Visszahívják a forgalomból a Pepco által importált kínai eredetű bögréket Szerbiában. A hatóságok szerint a termékeket tévesen jelölték mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használhatónak, ami sérülést és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannon RTV a nepro.gov.rs alapján. Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában, közölte a Pannon RTV. Idén is Görögország a legnépszerűbb nyári úti cél a szerbiai utazók körében, különösen a Halkidiki-félsziget. A fiatalok körében Málta, Spanyolország és Egyiptom is keresett, míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannon RTV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban és a társadalmi biztonság terén is az uniós átlag fölött teljesít, miközben az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
0: Fox Rádió időjárás.
1: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tiszamentén meleg, időnként felhős idő várható 28 fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében ettel a szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében is marad a változékony, csapadékosabb idő.

0: 1,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fuchs Rádió. Orvos meteorológia.
0: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet, a tünetek inkább enyhe formában jelentkeznek, például fáradékonyság vagy tompa fejfájás formájában. Érdemes ma a könnyedebb tempót választani és a változékony idő miatt rétegesen öltözni. Ebédre egy egyszerű zöld bableves és tojásos tészta most jól illeszkedhet a naphoz, mert nem terheli meg a szervezetet. Egy bögre langyos csolántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, míg délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kő is pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévérkeszeg, a Domolyko, a Márna, a Jász és a Leány koncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Ponty és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között az ezüst, kárász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
0: Romel Zenta. Minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Romel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon.
1: Fox Rádió. Útinfó.
0: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllet meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik oldalsó fizetőkapuknál a fel- és lehajtás szünetel, a forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebiánál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Emlékeztető, a Király Halomásodhalom és a Horgos 2 Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza mente kedvencei szólnak. Maradjanak velünk itt a 97.9-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
2: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
0: Májusban sok újdonsággal várja önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fux Rádió, Vajdaság.

0: hallgatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely,

0: szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid e-taxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. E-taxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Kollagénfix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Kollagénfix kollagént. Innovatív összetétel bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Kollagénfix, az Essence-tól. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imre Kis utca 85. A telefonszám 062-96-11-488. Krumenacker. Amikor a minőség az ön kezében van. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069-122-60-30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozunk a pónik világában!
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra!

0: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere. A kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jelodom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jelodom. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vászaszávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágy előkészítő, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024 224 224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
2: Visszamente az ország és a világ legfontosabb hírei.
3: Fox Hírszolgálat.
2: Fox Hírszolgálat.
4: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal Anisz jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tisza mentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
2: Hírek a Fox Rádióban.
4: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között Anisz jövőjével kapcsolatban, közölte Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás éves szintje, közölte a tanyúk. Visszahívják a forgalomból a Pepco által importált kínai eredetű bögréket Szerbiában. A hatóságok szerint a termékeket tévesen jelölték mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használhatónak, ami sérülést és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannon RTV a nepro.gov.rs alapján. Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában, közölte a Pannon RTV. Idén is Görögország a legnépszerűbb nyári úti cél a szerbiai utazók körében, különösen a Halkidiki-félsziget. A fiatalok körében Málta, Spanyolország és Egyiptom is keresett, míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannon RTV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban és a társadalmi biztonság terén is az uniós átlag fölött teljesít, miközben az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
2: Fox Rádió időjárás.
4: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tisza mentén meleg, időnként felhős idő várható 28 fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében is marad a változékony csapadékos.
2: Az időjárás támogatója
4: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keks 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Fox Rádió. Orvosmeteorológia.
4: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében Tofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Fox Rádió. Orvosmeteorológia.
4: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet, a tünetek inkább enyhe.

0: forrásos tészta most jól illeszkedhet a naphoz, mert nem terheli meg a szervezeten. Egy bögre langyos csolántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, míg délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kőr is pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévérkeszeg, a Domolyko, a Márna, a Jász és a Leánykoncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Ponty és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között az ezüst, karász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
0: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon.
1: Fox Rádió, útinfó.
0: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllett meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik oldalsó fizetőkapuknál a fel- és lehajtás szünetel, a forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebiánál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Emlékeztető, a Királyhalom, Ásotthalom és a Horgos 2, Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza mente kedvencei szólnak. Maradjanak velünk itt a 97.9-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
1: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
0: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra. Ez

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: hallgatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely,

0: ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgasd a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jelodom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jelodom. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Kollagénfix terepe. Bemutatjuk a folyékony Kollagénfix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Kollagénfix, az Essence-tól.
2: MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vászaszávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System.
1: Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurocop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között.
3: Eurocop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
5: És most vissza a zenéhez.
6: És most vissza a zenéhez.
5: Zenéhez.
6: Slágerek, magyar kedvencek.
5: Fox
6: Rádió Vajdaság.

Szecsén, Szentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: Kerepecse szívében a zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhelyjel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45. Befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4877 745. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát, a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol Temerin és Padé. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com, hogy az árója megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok, fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
1: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei.
2: Fox hírszolgálat.
1: Fox hírszolgálat.
3: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. Folytatódnak az energetikai tárgyalások a MOL-lal a NISZ jövőjéről. Visszahívták a Pepco bögréit biztonsági okok miatt. Tisza mentén ma meleg, füllett idő várható, zivatar veszéllyel, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
1: Hírek a Fox Rádióban.
3: Jól haladnak a tárgyalások a szerb fél és a MOL között a NISZ jövőjével kapcsolatban, közölte Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter. A megbeszélések a következő napokban is folytatódnak, és várhatóan május közepére alakulhat ki olyan megállapodás, amelyről már az Egyesült Államokkal is egyeztetni lehet. A tárgyalások egyik kulcskérdése a finomítói kapacitások jövője és a feldolgozás éves szintje, közölte a tannyúk. Visszahívják a forgalomból a Pepco által importált kínai eredetű bögréket Szerbiában. A hatóságok szerint a termékeket tévesen jelölték mikrohullámú sütőben és mosogatógépben használhatónak, ami sérülést és égési veszélyt is okozhat. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a bögréket, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol visszakapják a pénzüket, közölte a Pannon RTV a nepro.gov.rs alapján. Európa több országában is vizsgálják a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, és egyes helyeken már tesztelik is a modellt. A tapasztalatok szerint több országban csökkent a stressz és a kiégés, miközben a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor továbbra is vita tárgya, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a rendszer, különösen munkaerőhiány idején. Szerbiában egyelőre még távolinak tűnik a bevezetése, bár a szakmai párbeszéd már megkezdődött a témában, közölte a Pannoner TV. Idén is Görögország a legnépszerűbb nyári úti cél a szerbiai utazók körében, különösen a Halkidiki-félsziget. A fiatalok körében Málta, Spanyolország és Egyiptom is keresett, míg a családok inkább Horvátországot és a klasszikus tengerparti helyeket választják. A szakértők szerint az árak, a zsúfoltság és a biztonsági szempontok is befolyásolják a döntéseket, ezért egyre többen keresik az olcsóbb alternatívákat, például Albániát vagy Montenegrót, közölte a Pannoner TV. Szlovénia lakosai az Európai Unió második legelégedettebb polgárai közé tartoznak egy friss felmérés szerint. Az életükkel való elégedettséget átlagosan 7,7 pontra értékelték egy 10 fokos skálán, ezzel csak Finnország előzi meg őket. Az adatok szerint Szlovénia a foglalkoztatásban és a társadalmi biztonság terén is az uniós átlag fölött teljesít, miközben az EU átlagos elégedettségi szint 7,3 pont körül alakul, közölte a Beta az Eurostat adatai alapján.
1: Fox Rádió időjárás.
3: Ma még érdemes kihasználni a kellemes meleget, mielőtt változékonyabbra fordul az idő. Tisza mentén meleg, időnként felhős idő várható, 28 fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél gyenge marad, a levegő füllettebb lehet. Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 12 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 24 fok várható, de záporokkal, zivatarokkal tarkított. A hét második felében is marad a változékony csapadékos. Idő.
1: Az időjárás támogatója
3: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió, orvos meteorológia.
3: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió, orvos meteorológia.
3: A füllett levegő és a közeledő zivatarok ma kissé megterhelhetik a szervezetet, főként a szívbetegek érezhetnek enyhébb panaszokat, de összességében kedvező a helyzet a tünetek

0: magához, mert nem terheli meg a szervezeten. Egy bögre langyos csolántea pedig segíthet egyensúlyban tartani a közérzetet. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés térségi különbségekkel, északon a nyír dominál, míg délebre Óbecse térségében egyszerre több fafaj, köztük az éger, a tiszafa, a gyertyán és a kőr is pollenje is magas koncentrációban van jelen. A füllettebb változékony idő és a közeledő zivatarok átmenetileg csökkenthetik a pollenek mennyiségét, de a tünetek attól még jelentkezhetnek. Érdemes szabadtéri programok után arcot és kezet mosni. A Tisza vízállás az Entánál 242 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A meleg füllettebb levegő és a közelgő zivatarok hatására a halak mozgása ingadozóbb lehet. Fontos, hogy május 31-ig tilalom alatt van a Pontja, Dévérkeszeg, a Domolyko, a Márna, a Jász és a Leánykoncér, míg június 15-ig a Balin és a Harcsa. Minimális méretek egységesen Ponty és Balin 30 cm, Márna 25 cm, a többi felsorolt halfaj esetében pedig 20 cm. Szabadon fogható többek között az ezüst, kárász és a busa. A természetet nem csak használni, hanem megőrizni is tudni kell. Aki figyel a szabályokra, most is jó élményekkel térhet haza a vízpartról.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
0: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rómel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon.
1: Fox Rádió, útinfó.
0: Tisza mentén az utak jól járhatók, a füllet meleg azonban csökkentheti a koncentrációt. Az E75-ös autópályán május 15-ig a Zsednik oldalsó fizető kapuknál a fel- és lehajtás szünetel, a forgalmat Szabadka dél és Topolya felé terelik. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban Batrovcinál 3, Sídnél és Kelebiánál 2, Horgosnál 1 órás várakozás jellemző. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Emlékeztető, a Királyhalom, Másodhalom és a Horgos 2 Röszke 2 átkelők 0-24 órában működnek. Vezessenek körültekintően. Ma még igazi nyárias hangulat van, érdemes kihasználni, amíg tart. Mi itt a Fox Rádióban adjuk hozzá a ritmust. A következő órában is Tisza mente kedvencei szólnak. Maradjanak velünk itt a 9-9-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
1: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
0: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Fő utca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra. Ez a Fox Rádió.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: hallgatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely, ami meg...

elveszheti a pillanatot. When I spent the summer on you. Itt és most van ez a hely. Fox Rádió, Vajdaság. Mosolyra hang.

0: Amíg fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornád egy helyen. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább, várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 0498 777. www.bioalternatíva.res.
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatik Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatik Orom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában. Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideádog, Unidog, Unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél.
2: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
3: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
3: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Ismer olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra!

0: Crazy.
1: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
2: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Kovecse szívében a zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heatflow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istálók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras, Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az ön kezében van.
2: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek. Fox Rádió Vajdaság.

0: Befektetés a jövőbe Úbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsai utca 88. 063 7 103 780. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternativa.rs. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurocop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurocop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
1: Mobilon, a Vajdaság szívéből,
2: a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid e-taxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. E-taxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport.
1: Üres a tál? Persze, hiszen Gabi.
2: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideáldog, Unidog, Uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
1: És a tappancsok már megint a tál körül.
2: Gabi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gabi kereskedőhöz.
0: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
3: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerőjátok, itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
1: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
0: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
1: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon.
2: Emery System. Mágneses rezonancia nagybecskerek. Koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. Emery System nagybecskerek. Dr. Válaszszávics utca 44. 023 600 160 vagy 066 544 023. Emery System.
3: Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen.
4: Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű.
3: Az Eurocop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között.
4: Eurocop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
5: FM, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
6: a Tisza mentéről.
5: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jelodom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jelodom. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovács Végy utca 88. 063 7103 780. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Kollagén Fix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Kollagén Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Kollagén Fix, az Essence-tól. Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideál dog, unidog, unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069-122-60-30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozunk a pónik világában!
2: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar

és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűsengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az ön kezében van.
1: SMM online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
2: a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Ismerőjátok, itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Szentén, Szentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.
1: Születni kell, újra meg újra, indulni kell a háborúba, és harcolni kell, meghalni és szeretni még, nem elég. Születni kell,

svakija pilata. Itt és most van ez a hely. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol.

0: olyat, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

nyugalomra vágyik. Egy újabb sláger, ami mosolyra hangol. Itt és most a Foxon.

0: Fox. Rádi.
1: Mosolyra hangoljuk a Tisza mentét.
2: Hey.

0: SMM, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
1: És most,
0: induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

kit. És még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

Fox Rádió. Get roll with the fever on the dance floor.

és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fux Rádió, Vajdaság.

0: Fox Radio 97,9 MHz, izdavač Fox Media DOO, Žilinski Andrea 67, 21220, Bečej, Srbija. Website foxradio.rs. Glavna i odgovorna urednica Monika Berček. Izvršavanje obaveza koje Fox Media DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000335.
1: Mobilon, a Vajdaság szívéből,
2: a Tisza mentéről.
1: És most, induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Ismerőjátok, itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: újra hangol.
1: Mi a hibám, amit vétettem? Nincs csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Legyek!
1: Becsén, Szentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: Ismerőjátok, itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: SMM, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
1: És most,
0: induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangolva.